Nasabek ideja li jekk il-melodija tagħha ma dalħin jekk forsi tgħir sal-lanċ jew inkella dik kif tiekol minn ma trid tħossok naqa melodija upbeat imma relax at the same time. Ta' John Seka.